0: kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
1: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírti.

Keresek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

0: nevem. Mint az a napközis, ki jól lakott, hószra gyűjtem, csókolom, jó napot. Tele a nézőtér a haknikon, nem leszek én Kossuth díjasikon. Szótagszám kijön véletlen, ha berekednék, majd nyomom playbackben.
1: Ki az a bátor, aki engem rossznak beállít? Az ellenőr a héven nyakon ver és leszállít. Hidd el, te soha én repelek, neked az a gyönyör. Kevés az itató és nagyon sok lett itt az ő.

szépen. Akkor is eltörtem a ropit simán félkézzel. Kellett egy évtized, hogy rá tudjak jönni, hogy nem fogok már nőni, úgy mint egy átlag ember, ezért is mi hibás a rendszer, a lényeg hétről hétre, hogy bekerüljek a tévébe, és attól, hogy fejemen tincsen nincsen, még lesz itt minden, falunapok ingyen, ezt én üzenem innen.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Nyári szünet egyes NAV ügyfélszolgálatokon fejlesztik a debreceni nagyállomást is. Már készülnek a virágkarnevára. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több hajdúbihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hatházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a debreceni központi ügyfélszolgálat, valamint a Berettyóújfalu és a Hajdúga-Szörményi kirendeltség a megszokott nyitvatartási rendszerén továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető, így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről. A Baross Gábor program keretében átfogóan fejlesztik a debreceni nagyállomást a buszpályaudvar integrációjával együtt, és vizsgálják a helyi tramtrén létrehozásának lehetőségét is. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette Magyar Péter kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón. Elhangzott az is, elkezdődhet még többek között a Debrecen-Balmazújváros szakasz villamosítása, a Debrecenből Nyíregyházára és Máté-Szalkára tartó vonal fejlesztése, a Tiszaújváros Miskolc-Kazincbarcika tramtrén előkészítése, Eger vasúti közlekedésének fejlesztése, a 60 és Füzesabony közötti szakasz korszerűsítése, a Szolnoki vasútállomás felújítása is. A tárcavezető közölte, a program alatt előfordulhatnak olyan időszakok, amikor egyszerre 4-5 fővonalon is lesz felújítás, de a most kezdődő előkészítések a következő kormányzati ciklusok vasúti beruházásait is megalapozhatják. Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevára, számolt be róla a Dehír. Az augusztusi programsorozat ezúttal is egy teljes héten át várja majd a látogatókat, augusztus 18-a és 23-a között. Csúcspontja pedig a virágkocsik látványos felvonulása lesz nemzeti ünnepünkön. A szervezők közlése szerint már javában készülnek a több százezer virággal díszített kompozíciók, miközben több mint 1500 táncos, zenész és akrobata is készül az eseményre. Az idei karnevál kiemelt célja a közösségi élmények erősítése, amelyhez a városlakók is aktívan csatlakozhatnak különböző programokon keresztül. A látogatókat koncertek, családi rendezvények és kibővített felvonulási útvonal is várja majd Debrecenben. Míg marad a változékonyabb idő Debrecenben is könnyékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Debrecenben a legdrágábbak a garzonok, fókuszban a közlekedés fejlesztés. Új befektető érkezhet egyekre. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Összességében Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A Cívisvárosban eszerint a medián bérleti díj 170 ezer forint. Általánosságban egyébként mérsékeltebb kereslettel kezdődött az idei albérleti főszezon. A hónap első felében az érdeklődés 4%-kal marad el az egy évvel korábbitól, az eredmény pedig az elmúlt 5 év legalacsonyabb július elejé értékének számít. Hozzátették, bár a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése hagyományosan megmozgatja az albérletpiacot, idén a korábbi éveknél visszafogottabb bérinkülésre számítanak a következő hetekben. A szakértők úgy látják, hogy a nagy egyetemvárosokban továbbra is élénk maradhat az érdeklődés, ugyanakkor a bérlők alkupozíciója kedvezőbb lehet, mint az elmúlt években, fogalmaztak. Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben, ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap, számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Új befektető érkezésére készül egyek ipari parkja. A beszámolók szerint egy gumiabroncsfeldolgozó, valamint egy kínai tulajdonú konténergyártó és fokhagymatermesztő vállalkozás is vizsgálja egy új beruházás lehetőségét, amely munkahelyteremtést és gazdasági fejlődést hozhat a térségnek. A beruházásról az elmúlt napokban lakossági fórumot is tartottak, ahol elhangzott, a projekt jelentős lehetőséget jelenthet egyek számára, és hozzájárulhat a település további gyarapodásához, ugyanakkor felelősség is egyben, amit szintén mérlegelni kell, tudósított a haon.hu. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban, emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt át marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: Reklámot hallottak.
2: Sikerülhetett megfékezni a sertéspestist, engedély nélkül is tégeket bontanak a Keleténél. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nem régen feloldották, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIC elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
2: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású mederrekonstrukciót indít a Tiszavasmári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell lebontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket, ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrár innovációkat is megismerhetik a résztvevők. Még marad a változékonyabb idő Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

12 éven aluliak számára nem ajánlott. Örök rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a kampuszra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kos, ötletekben sziporkázik, amelyeket igyekszik megvalósítani. Szerelemre is jut ideje, amitől párja is boldog lesz. Bika, vigyázzon, ne vállaljon magára túl sokat. Kellemes szórakozásban, vendégségben lesz része, egy utazást is tervezzen be, nyaralás kikapcsolódás céljából. Ikrek, valakinek szüksége van az ön segítségére, teljesülhet a kívánsága, mindent megszerezhet, amire vágyakozik. Rák, szinte kivirul az érnek ebben a szakaszában, valóban ez az ön kedvenc ideje, feltöltődik energiával és a szokottnál is vonzóbb. Oroszlán, nagy léptekkel halad előre a szakmájában, befolyásos emberek elismerik a teljesítményét, meg ne álljon, messzebbre is juthat. Szűz, ezt a szédületes tempót kevesen tudják követni. A szűzjegyű környezetében élők húzzanak bele, ha nem szeretnének lemaradni a legszebb élményekről. Mérleg, kedvező lehetőségekre számíthat, sikereinek köszönhetően jókedvű és vidám lesz, most megint érdemes jó célokért küzdenie. Skorpió, a kapcsolatával összefüggő dilemmát egyelőre ne oszta meg partnerével. Egy futó kaland még nem a világ vége. A lelkiismeret furdalása van, legközelebb ne menjen bele kétes kimenetelű viszonyba. Nyilas, itt a nyár és önnek dolgoznia kell, de most nem bánja. Családjában népszerű, kedvességét és szelíd humorát mindenki értékeli. Bak, szépen halad azokkal a tennivalókkal, amiket mára tervezett. Egészsége és hangulata tökéletes, de saját magával szemben túlzottak az elvárásai, új szerelmi kapcsolata kezdődhet. Vízöntő, szabadság igénye óriási, emiatt nehézségei adódnak a kapcsolataiban. A problémákat igyekezzen megoldani, hogy boldog, harmonikus legyen az élete. Alak, munkájában az anyagi számításait megtalálja, érzelmi kapcsolata harmonikus, egészsége és a jó kondíciója megőrzése érdekében vízzel kapcsolatos elfoglaltságot keressen.

kiskor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel.

0: ide a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3-4-8 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Most már mindörökre veled maradok. Örömödben, magányodban, félelmedben, szomorúságodban. Ha víz fölé hajolsz, ezután én akarok visszanézni rád. Ha kígyó támadna meg, veled akarok lenni. És ha terhedre leszek, a hátad mögé állok, ne láss engem. De én ott akarok lenni, legalább az árnyékodban.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Nyári szünet egyes navügyfélszolgálatokon fejlesztik a debreceni nagyállomást is, már készülnek a virágkarnevára. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több hajdúbihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hadházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a debreceni központi ügyfélszolgálat, valamint a Berettyóújfalui és a Hajdúga-Szörményi kirendeltség a megszokott nyitvatartási rendszerint továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető, így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről. A Baross Gábor program keretében átfogóan fejlesztik a debreceni nagyállomást a buszpályaudvar integrációjával együtt, és vizsgálják a helyi tramtrén létrehozásának lehetőségét is. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette Magyar Péter kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón. Elhangzott az is, elkezdődhet még többek között a Debrecen-Balmazújváros szakasz villamosítása, a Debrecenből Nyíregyházára és Máté-Szalkára tartó vonal fejlesztése, a Tiszaújváros Miskolc-Kazincbarcika tramtrén előkészítése, Eger vasúti közlekedésének fejlesztése, a 60 és Füzesabony közötti szakasz korszerűsítése, a Szolnoki vasútállomás felújítása is. A tárcavezető közölte, a program alatt előfordulhatnak olyan időszakok, amikor egyszerre 4-5 fővonalon is lesz felújítás, de a most kezdődő előkészítések a következő kormányzati ciklusok vasúti beruházásait is megalapozhatják. Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevára, számolt be róla a Dehír. Az augusztusi programsorozat ezúttal is egy teljes héten át várja majd a látogatókat, augusztus 18-a és 23-a között. Csúcspontja pedig a virágkocsik látványos felvonulása lesz nemzeti ünnepünkön. A szervezők közlése szerint már javában készülnek a több százezer virággal díszített kompozíciók, miközben több mint 1500 táncos, zenész és akrobata is készül az eseményre. Az idei karnevál kiemelt célja a közösségi élmények erősítése, amelyhez a városlakók is aktívan csatlakozhatnak különböző programokon keresztül. A látogatókat koncertek, családi rendezvények és kibővített felvonulási útvonal is várja majd Debrecenben. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt át marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.

Kressz FM-en szép reggelt kívánom mindenkinek. Július 26-a van, és egyben az utolsó vasárnap júliusban. Már most érdemes a kávé mellé naptejet készíteni, hiszen simán meg lesz a 30 fok, 31-et jósol egyébként már a meteorológia. Szóval aki ma a strandot választja, vagy vízpart mellett lesz, annak biztos, hogy nagyon jó dolga lesz. Mi itt leszünk önökkel egész nap Debrecen zenei kedvenceivel. Jó pihenést és kellemes vasárnapot mindenkinek. Céline Dion slágerével a folytatásban. Rádiózunk együtt, én Szabó Anita vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pörögre a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyár Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek Auchan.hu/tankolj nálunk!

0: zenét.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM.

kedvencek szólnak a Best FM-en a hét utolsó napján. Szép reggelt kívánok mindenkinek! Július 26-át írunk, és bizony ez egy elég zsúfolt nap a naptárban. Kezdjük is a névnaposokkal, hiszen ma az Annák és Anikók ünnepelnek. Ez egyébként az egyik legnagyobb hagyományú júliusi névnap. Szóval, ha ismernek Annát, Annuskát, Pannit, Ninát vagy éppen Anettet, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket, vagy akár regisztrálni a névnapos sorsolásra bestfmdebrecen.hu. És hogy kikkel osztjuk meg a születésnapunkat, ha éppen ma jöttünk volna a világra, most egészen jó társaságba csöppennénk. A mai napon született ugyanis 1943-ban Mick Jagger, a Rolling Stones örökmozgó frontembere, aki idén ünnepli a 83. életévét, és még mindig ő a rock egyik legenergikusabb színpadi jelensége. Vele egy napon, csak jóval később, 1964-ben látta meg a napvilágot Sandra Bullock és a Holnap után a Miss Baby és a Gravitáció Oscar-díja sztárja, és ha már híres elmék, akkor ezen a napon született Carl Gustav Jung, a modern pszichológia egyik legnagyobb alakja is, valamint George Bernard Shaw, Nobel-díjas ír, drámaíró. A kalendárium zárásaképpen pedig egy kicsit egzotikusabb apropó, július 26-a a mangrove ökoszisztémák nemzetközi világnapja, amit az ENSZ jelölt ki, hogy felhívja a figyelmet ezekre a különleges partmenti erdőkre, amik a klímavédelem igazi hőseiként dolgoznak csendben a víz és a szárazföld határán. Vannak még érdekes dolgok a mai napon, most viszont zenéjünk Jennifer Lopez és Pitbull közösen érkezik a Dance Again. Jó ébredezés, jó rádiózás, Debrecen zenéjük!

0: Debrecenben a legdrágábbak a garzonok, fókuszban a közlekedésfejlesztés. Új befektető érkezhet egyekre. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Összességében Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A Cívisvárosban eszerint a medián bérleti díj 170 ezer forint. Általánosságban egyébként mérsékeltebb kereslettel kezdődött az idei albérleti főszezon. A hónap első felében az érdeklődés 4%-kal marad el az egy évvel korábbitól, az eredmény pedig az elmúlt 5 év legalacsonyabb július eleji értékének számít. Hozzátették, bár a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése hagyományosan megmozgatja az albérlet piacot, idén a korábbi éveknél visszafogottabb bérinkülésre számítanak a következő hetekben. A szakértők úgy látják, hogy a nagy egyetemvárosokban továbbra is élénk maradhat az érdeklődés, ugyanakkor a bérlők alkupozíciója kedvezőbb lehet, mint az elmúlt években, fogalmaztak. Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben, ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap, számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Új befektető érkezésére készül egyek ipari parkja. A beszámolók szerint egy gumiabroncsfeldolgozó, valamint egy kínai tulajdonú konténergyártó és fokhagyma termesztő vállalkozás is vizsgálja egy új beruházás lehetőségét, amely munkahelyteremtést és gazdasági fejlődést hozhat a térségnek. A beruházásról az elmúlt napokban lakossági fórumot is tartottak, ahol elhangzott, a projekt jelentős lehetőséget jelenthet egyek számára, és hozzájárulhat a település további gyarapodásához, ugyanakkor felelősség is egyben, amit szintén mérlegelni kell, tudósította haon.hu.
2: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója a 30 éves festékkert támogatja.
0: Míg marad a változékonyabb idő Debrecenben és könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled.
5: Hey, this is Megan Trainor, and you're listening to my music.
6: A Best FM.

Isten zenei kedvencei szólnak a 104.6-on a vasárnap reggelben, július 26-án. Jó reggelt, jó rádiózást mindenkinek, és jó étvágyat, hogyha most fogyasztják a reggelit. Július vége felé közeledve a piacokon és a kertekben is egyre gazdagabb már a kínálat, hiszen most tetőzik a nyári gyümölcsök szezonja, a dinnye pedig kétségkívül a nyár koronázatlan királya. Görög dinnyéből és sárga dinnyéből is most a legízletesebb, legcukrosabb a termés. Jó, ha tudják, hogy a hozzáértők szerint sem szabad közvetlenül a hűtőből fogyasztani a dinnyét, mert a hideg tompítja az ízeket. Inkább vegyük ki fél órával korábban, egy kicsit hagy melegedjen a szoba hőmérsékleten, így sokkal intenzívebb lesz az aromája. De nem csak a dinnye szezonja van, hanem a barack is a szezon csúcsán van, ez a fincsi gyümölcs pedig ilyenkor a legzamatosabb, legillatosabb, akár nyersen, akár lekvárva fogyasztva is kitűnő. A szilva is most kezd beérni, ez lesz a hónapok múlva készülő lekvárok és a pálinkák alapanyaga, úgyhogy aki szereti a hagyományos befőzést, most érdemes beszerezni a szilvát, és ha a mai 30 fokos csúcsokban szeretnék magukat hidratálni, akkor ezek a gyümölcsök is kiválóak arra, hogy felfrissítsük magunkat. Ha pedig túlérne otthon a gyümölcs, akár a barack, akkor nem kell rögtön kidobni, hiszen kitűnő lehet akár egy frissítő nyári turmixhoz, vagy éppen fagyiba. Remélem, hogy tudtam segíteni ezzel az ötlettel, a Twisted Sister slágerével folytatjuk 9:50 magasságában.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult? Pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
0: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!

Debrecen zenei kedvencei szónak a 104 hazon, derűs délelőtt 5 jó rádiózást mindenkinek. Önök mikor szoktak locsolni? Kérdezem mindezt azért, mert hogy ma már biztos, hogy 30 fok fölé kúszik a hőmérséklet. A legfontosabb szabály ilyenkor, hogy soha ne locsoljunk kora délután vagy a déli órákban, hiszen a tűző napon a levelekre és a talajra kerülő vízcseppek szó szerint felerősítik a napsugarakat, mint hogyha nagyító lencsék lennének, és megégethetik a növényt. A legjobb időpont a locsolásra a kora reggel, napkelte körül, mielőtt még felmelegszik a levegő, ilyenkor a víz ugyanis szépen be tud szivárogni a talajba, és a gyökerek fel tudják venni, mielőtt elpárologna a hőségben. Hogyha ez nem megoldható, akkor a késő esti locsolás a második legjobb választás, bár érdemes tudni, hogy ilyenkor egy picit nagyobb az esélye a gombás megbetegedéseknek, ugyanis a levelek egész éjjel nedvesek maradhatnak. Egy másik tipp a szakértőktől, hogy ne apránként gyakran locsoljunk, hanem inkább ritkábban, de alaposabban. Így ugyanis a gyökerek mélyebbre nőnek, és a növény ellenállóbb lesz a szárassággal szemben. A cserepes növényeknek különösen figyeljünk, mert hogy ezek gyorsabban kiszáradhatnak, érdemes alátétet is használni, hogy a felesleges víz ne folyjon el azonnal, hanem legyen ideje beszívódni. A balkonon vagy teraszon lévő cserepeket pedig, hogyha lehet, akkor érdemes árnyékosabb helyre tolni, legalább a legforróbb órákra. A növényeink ugyanis ugyanúgy megégnek, mint mi magunk. Hogy a naptejet ne is említsem a mai napra, vigyázzanak magukra, a bőrükre, higgyanak sok folyadékot, és tartsanak továbbra is

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb ki.

0: Köszöntjük Anikó nevű hallgatóinkat! Az Anikó női név az Anna név erdélyi becenevéből ered. Számos híres viselője van a névnek, közöttük Fűr Anikó színésznő, Sáfár Anikó színésznő, Ungár Anikó bűvész, előadó bűvész, és természetesen ön kedves Anikó, aki a rádiót hallgatja.
1: Anikók mellett az Annákat és a Pannákat is köszöntjük nagyon sok szeretettel, őket is regisztrálták a Best FM Debrecen.hu oldalon. A mai nyertesünk pedig nem más, vagyis nem mások, mint Pap Anikó és Forgács Anikó. Őket ketten együtt regisztrálták, Réka volt az, aki benevezte őket. Réka pedig azt írta, hogy édesanyámat és egy 10 évvel idősebb diákját szeretném nevezni, aki ma már az én vendégem, ugyanis kozmetikusként dolgozok. Szeretném meglepni őket így együtt. Az ismertségük 10 éve kezdődött, amikor anyukám internethasználatot tanított a diákjainak. Gondolom, hogy nagy meglepetésként érni őket a nevezés, és az is kedves Réka, hogy anyának és a tanítványának sikerült megnyernie a Best FM névnapi sorsolását. A nyereményük pedig a Melans cukrászdába egy 2 főre szóló süti meghívás, és köszöntünk minden ma ünneplőt. Itt a Best FM-en a születésnaposokat a következő órában sorsoljuk majd, ha nagyon gyorsak még tudnak nevezni. Best FM Debrecen.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: Sikerülhetett megfékezni a sertéspestist, engedély nélkül is tégeket bontanak a Keletinél. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nem régen feloldották, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIC elnökét kérdeztük.
4: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
3: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású mederrekonstrukciót indít a Tiszavasmári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell lebontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket, ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Újra mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégetőbb problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrár innovációkat is megismerhetik a résztvevők.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
3: Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt tehát marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a 104.6 a Best FM-en. Hogyha úton vannak, akkor nyugodtan dobjanak az utakról egy infót. A többi közlekedőnek 500-540 a forró drót, azok pedig, akik fürdőzni készülnek, választhatnak nyugodtan egy termálfürdőt. Egy friss kutatás eredménye ugyanis még a szakértőket is meglepte. Képzeljék el, hogy ápolóhallgatók szorongás szintjét mérték egy fürdőzés előtt, majd rögtön utána, és nem egy hosszú gyógykúráról beszélünk, csupán egyetlen alkalomról. Az eredmény pedig egész egyszerűen elképesztő volt. A termál vízben a szorongás szintje ugyanis az egyik pillanatról a másikra a felére csökkent a hallgatóknál. Akik korábban súlyos szorongással küzdöttek, azoknak is a nagy részük szinte megszabadult tőle, mindez pedig 45 perc alatt egyetlen termálfürdőzéssel. Szóval, ha éppen egy termálfürdőbe veszik az irányt, akkor jó, ha tudják, hogy most már tudományosan is bizonyított, hogy a termálvíztől eltűnik a szorongás, amihez ráadásul nem kell semmit tennünk, csupán beleülni a termálvízbe. Bruce Springsteen dalával folytatjuk Dancing in the Dark Soul, itt a Best FM-en, ebben az órában jósolnak a csillagok, és a születésnaposok is készülhetnek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pörögre a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu

szűz, ezt a szédületes tempót kevesen tudják követni. A szűzjegyű környezetében élők húzzanak bele, ha nem szeretnének lemaradni a legszebb élményekről. Mérleg. Kedvező lehetőségekre számíthat, sikereinek köszönhetően jókedvű és vidám lesz, most megint érdemes jó célokért küzdenie. Skorpió. A kapcsolatával összefüggő dilemmát egyelőre ne oszta meg partnerével. Egy futó kaland még nem a világ vége. A lelkiismeret furdalása van, legközelebb ne menjen bele kétes kimenetelű viszonyba. Nyilas. Itt a nyár és önnek dolgoznia kell, de most nem bánja. Családjában népszerű, kedvességét és szelíd humorát mindenki értékeli. Bak. Szépen halad azokkal a tennivalókkal, amiket mára tervezett. Egészsége és hangulata tökéletes, de saját magával szemben túlzottak az elvárásai, új szerelmi kapcsolata kezdődhet. Vízöntő. Szabadság igénye óriási, emiatt nehézségei adódnak a kapcsolataiban. A problémákat igyekezzen megoldani, hogy boldog, harmonikus legyen az élete. Alak. Munkájában az anyagi számításait megtalálja, érzelmi kapcsolata harmonikus, egészsége és a jó kondíciója megőrzése érdekében vízzel kapcsolatos elfoglaltságot keressen.

0: A szülinapos tortasorsolás ideje jött el, itt a Best FM-en a Kisanyja Cukrászda. Jó voltából egy málnás Oreo tortát adunk oda ma. A szerencsés nyertesünknek nézzük, hogy kiket regisztráltak. Itt van például Hamec Erzsébet, aki nagyon segítőkész, mindig mindenben lehet rá számítani. Ezt írták róla a lányai és az unokái. Kovács Laura Krisztina ma lett 21 éves, egy fáradhatatlan energiabomba, egy kimondottan társasági ember, és ahol ő ott van, ott biztos, hogy nem unatkozik senki. Szeretettel köszönték születésnapján mama és papa itt Debrecenben. Cseke Natália ma töltötte be a harmadik életévét, a mamája nevezte be a tortasorsolásra. Kedves Nati, 3 éves lettél, nagyon szeretem téged, és azt kívánom, hogy minden napod vidám és gondtalan legyen. Nem sokára kezdődik az óvoda, és sok szép kaland vár rád. Natália is tanértesen nagyon sokáig. Ilikét is nevezték, aki a család motorja, és ez a család szerint nem túlzás. Dédunokával, unokákkal és kertesházzal teletűzdelt napok még mindig, és mindenre is képes az utazó Nagyi. Imádja a családja, és bár idén nem ünnepelnek együtt a szülinapon, de bepótolják ezt üzenik Ilikének, én pedig már is csörgetem a mai nyertesünket, aki nem más, mint...
1: Tessék!
0: Halló, Erzsébetet keresem!
1: Igen, tessék!
0: Üdvözlöm, Best FM Rádió! Erzsébet kedves, jól tudom, hogy ma van a szüli napja?
1: Igen.
0: És jól tudom, hogy van 2 gyönyörű lányunokája is a 3 gyerkőc mellett?
1: Igen, igen.
0: És vajon ki lehetett az, aki nevezte kedves Erzsébet?
1: Kisebbik lányom az Ortolya.
0: Akkor már felkészítette a nagy napra?
1: Igen.
0: Azt is írta egyébként Orsi, hogy anya nagyon segítőkész, mindig minden helyzetben lehet rá számítani. Nagyon jó a megoldó képessége, és nincs számára lehetetlen. Mire gondolhattak a lányok?
1: Igen, próbálok mellettük állni mindenben.
0: Hogy anya mindig ott van mindenben.
1: Igen, igen, igen.
0: És hogy nincs is olyan, amit ne lehetne megoldani. Ezt kapták anyától.
1: Igen, nem kell válni a problémák, amit meg kell oldani. Nem, hogy baj holnap.
0: Lesz ma valami ünnepség?
1: Igen, ma. Igen, lesz, persze.
0: Mivel készült anya, vagy még titok?
1: Még egy titok.
0: Annyit viszont már elárulhatok, kedves Erzsébet, hogy a kisanyja jó voltából egy málnás Oreo tortát nyert a Best FM Rádió jó voltából.

0: Nagyon szépen köszönöm.
1: És mit üzen a lányoknak?
0: Nagyon szeretem őket.
1: Isten éltesse, Erzsébet, örülök, hogy beszéltünk.
0: Köszönöm szépen, szép napot, viszont hallásra.

0: zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: Nyári szünet egyes NAV ügyfélszolgálatokon fejlesztik a debreceni nagyállomást is, már készülnek a virágkarnevára. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több hajdúbihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hadházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a debreceni központi ügyfélszolgálat, valamint a Berettyóújfalui és a Hajdúga-Szörményi kirendeltség a megszokott nyitvatartási rendszerint továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető, így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről. A Baross Gábor program keretében átfogóan fejlesztik a debreceni nagyállomást a buszpályaudvar integrációjával együtt, és vizsgálják a helyi tramtrén létrehozásának lehetőségét is. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette Magyar Péter kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón. Elhangzott az is, elkezdődhet még többek között a Debrecen-Balmazújváros szakasz villamosítása, a Debrecenből Nyíregyházára és Mátészalkára tartó vonal fejlesztése, a Tiszaújváros Miskolc-Kazincbarcika tramtrén előkészítése, Eger vasúti közlekedésének fejlesztése, a 60 és Füzesabony közötti szakasz korszerűsítése, a Szolnoki vasútállomás felújítása is. A tárcavezető közölte, a program alatt előfordulhatnak olyan időszakok, amikor egyszerre 4-5 fővonalon is lesz felújítás, de a most kezdődő előkészítések a következő kormányzati ciklusok vasúti beruházásait is megalapozhatják. Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevára, számolt be róla a De Hír. Az augusztusi programsorozat ezúttal is egy teljes héten át várja majd a látogatókat, augusztus 18-a és 23-a között. Csúcspontja pedig a virágkocsik látványos felvonulása lesz nemzeti ünnepünkön. A szervezők közlése szerint már javában készülnek a több százezer virággal díszített kompozíciók, miközben több mint 1500 táncos, zenész és akrobata is készül az eseményre. Az idei karnevál kiemelt célja a közösségi élmények erősítése, amelyhez a városlakók is aktívan csatlakozhatnak különböző programokon keresztül. A látogatókat koncertek, családi rendezvények és kibővített felvonulási útvonal is várja majd Debrecenben.
4: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkert támogatja.
3: Míg marad a változékonyabb idő Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

A zenei kedvencek mellett itt a Best FM-en egy kicsit szétnézünk a filmiparban. Hollywoodban ugyanis egyre többet beszélnek arról, hogy véget ért a klasszikus filmsztár korszak. A stúdió konszolidációja, az AI térnyerése és a mozi egyeladások csökkenése miatt ma már sokszor a zenészek, sportolók vagy internetes alkotók is többet keresnek, mint maguk a filmcsillagok. A trend már 2025-ben is látszott, a 20 legjobban fizetett hollywoodi színész összesen 590 millió dollárt keresett, ez pedig 20%-os visszaesés volt a 2024-es 730 millióhoz képest. Az idei lista első helyezettje Adam Sandler például 48 millió dollárral végzett az élen, ami jóval elmarad a tavalyi első helyezett 88 milliójától. Ennek ellenére a sztárok továbbra is kulcsfontosságúak a stúdiók számára, a streaming szolgáltatók és a franchise filmek továbbra is 8 és 9 számjegyű szerződéseket kínálnak a legnagyobb neveknek, ha pedig kíváncsiak a legjobban kereső sztárokra, akkor elárulom a neveiket, de csak Debrecen zenei kedvencei után érkezik most a Velelő és a Nem olyan lány.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Pörögre a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a kampuszra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
2: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult, pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon, és célozd meg a szakképzést.

0: A Best FM-et hallgatják itt a 104,6 MHz-en. Ígértem önöknek a legjobban fizetett színészek listáját, és azt már nem régen elárultam önöknek, hogy az első helyen Adam Sandler áll, $48 millió, és ő volt az első hollywoodi sztár, aki már 2014-ben hátat fordított a hagyományos mozis modellnek, és hosszú távú szerződés között az egyik legnagyobb streaming szolgáltatóval. A második helyen Tom Cruise áll, $46 millió, aki 2025-ben Ethan Hunt szerepében tért vissza a Mission Impossible franchise utóbbi részében, amely valószínűleg az utolsó alkalom is volt Tom Cruise számára, hogy eljátsza ezt a karaktert. A harmadik helyen pedig Mark Wahlberg áll $44 millió, aki az elmúlt években a streaming platformok egyik legkeresettebb akciósztárjává vált, és érdekesség, hogy Wahlberg 1990-es évekbeli slágere a Good Vibrations még mindig rendszeresen bukkan fel a filmekben és sorozatokban is, ami további jogdíj bevételeket is hoz számára. Aki pedig tegnap este ott volt a Campus Fesztiválon a nagy színpad előtt, az biztos nagyon jót bólizott a Halott Pénz koncertjén, ugyanis ők gyújtották fel a hangulatot. Közvetlenül a szkúter előtt nosztalgiáznunk akkor egy kicsit, hajtó szívig szól itt a Best FM-en.
1: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

The Weeknd és Daft Punk közösével az I Feel It Coming-nal köszön el. A Best Deal előtt itt a 104.6-on. Biztosan mindenkinek készül már valami finomság így az ebédidő környékén, és bízom benne, hogy mindenki jó hangulatban, feltöltődve indul neki a vasárnap hátra lévő részének. Legyen szó egy közös ebédről a családdal, egy kis pihenésről, vagy egy laza délutáni programról. Én köszönöm, hogy velem tartottak ma délelőtt. Csodás vasárnap délután kívánok mindenkinek. Találkozunk legközelebb itt a 104.6-on. Szabó

0: Best FM.
1: 9 decemberben a legdrágábbak a garzonok, fókuszban a közlekedésfejlesztés. Új befektető érkezhet egyekre. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Összességében Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A Cívisvárosban eszerint a medián bérleti díj 170 ezer forint. Általánosságban egyébként mérsékeltebb kereslettel kezdődött az idei albérleti főszezon. A hónap első felében az érdeklődés 4%-kal marad el az egy évvel korábbitól, az eredmény pedig az elmúlt 5 év legalacsonyabb július elejé értékének számít. Hozzátették, bár a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése hagyományosan megmozgatja az albérlet piacot, idén a korábbi éveknél visszafogottabb élénkülésre számítanak a következő hetekben. A szakértők úgy látják, hogy a nagy egyetemvárosokban továbbra is élénk maradhat az érdeklődés, ugyanakkor a bérlők alkupozíciója kedvezőbb lehet, mint az elmúlt években, fogalmaztak. Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben, ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap, számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Új befektető érkezésére készül egyek ipari parkja. A beszámolók szerint egy gumiabroncsfeldolgozó, valamint egy kínai tulajdonú konténergyártó és fokhagymatermesztő vállalkozás is vizsgálja egy új beruházás lehetőségét, amely munkahelyteremtést és gazdasági fejlődést hozhat a térségnek. A beruházásról az elmúlt napokban lakossági fórumot is tartottak, ahol elhangzott, a projekt jelentős lehetőséget jelenthet egyek számára, és hozzájárulhat a település további gyarapodásához, ugyanakkor felelősség is egyben, amit szintén mérlegelni kell, tudósította haon.hu.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
1: Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt át marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeresd te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bár.

0: világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A jó zene örökre szó.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pörög rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Sikerülhetett megfékezni a sertéspestist, engedély nélkül is tégeket bontanak a keletinél. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nem régen feloldották, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIC elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
0: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású mederrekonstrukciót indít a Tiszavasmári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell lebontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket, ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Újra mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrár innovációkat is megismerhetik a résztvevők. Még marad a változékonyabb idő Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

12 éven aluliak számára nem ajánlott. Örögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Örülj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: Reklámot hallottak.
2: Nyári szünet egyes NAV ügyfélszolgálatokon, fejlesztik a debreceni nagyállomást is, már készülnek a virágkarnevára. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több Hajdú-Bihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hatházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a debreceni központi ügyfélszolgálat, valamint a Berettyóújfalu és a Hajdúböszörményi kirendeltség a megszokott nyitvatartási rendszerint továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető, így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről. A Baross Gábor program keretében átfogóan fejlesztik a debreceni nagyállomást a buszpályaudvar integrációjával együtt, és vizsgálják a helyi tramtrén létrehozásának lehetőségét is. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette Magyar Péter kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón. Elhangzott az is, elkezdődhet még többek között a Debrecen-Balmazújváros szakasz villamosítása, a Debrecenből Nyíregyházára és Máté-Szalkára tartó vonal fejlesztése, a Tiszaújváros Miskolc-Kazincbarcika tramtrén előkészítése, Eger vasúti közlekedésének fejlesztése, a 60 és Füzesabony közötti szakasz korszerűsítése, a Szolnoki vasútállomás felújítása is. A tárcavezető közölte, a program alatt előfordulhatnak olyan időszakok, amikor egyszerre 4-5 fővonalon is lesz felújítás, de a most kezdődő előkészítések a következő kormányzati ciklusok vasúti beruházásait is megalapozhatják. Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevára, számolt be róla a Dehír. Az augusztusi programsorozat ezúttal is egy teljes héten át várja majd a látogatókat, augusztus 18-a és 23-a között. Csúcspontja pedig a virágkocsik látványos felvonulása lesz nemzeti ünnepünkön. A szervezők közlése szerint már javában készülnek a több százezer virággal díszített kompozíciók, miközben több mint 1500 táncos, zenész és akrobata is készül az eseményre. Az idei karnevál kiemelt célja a közösségi élmények erősítése, amelyhez a városlakók is aktívan csatlakozhatnak különböző programokon keresztül. A látogatókat koncertek, családi rendezvények és kibővített felvonulási útvonal is várja majd Debrecenben. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt tehát marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
0: A hírek után
4: indul!
5: Are you ready?
4: Visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

0: Fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40, a 39.

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en. Eurotop 40. A 38.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop 40.
0: A 37.

Michael Jackson egyik legismertebb Thriller című dalát hallottuk, amelynek témája főleg a paranoia és a természet feletti. Bár a dalt kritika érte okkult témája és erőszakos jelenetei miatt, a klip hihetetlenül népszerű lett. Talán nincs is olyan ember a világon, aki szerelmi bánattól egyetörten legalább egyszer meg ne hallgatta volna Jason Mraz klasszikusát, az I'm Yours-t. Az érzelmes zenét játszó amerikai énekes valóban ennek a dalnak köszönheti a világsikert, ám az elmúlt években bebizonyította, hogy nem egy slágeres szerzővel van dolgunk. Ez pedig két Grammy-díja, számos arany és platina lemeze és a közönség végtelen szeretete igazolja. Jason egy interjúban elárulta, ő valójában egy végtelen egyszerű embernek tartja magát, itt az Eurótop 40-ben pedig már is elindul az I'm Yours című dala. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: something I want to talk about. Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
0: Eurotop 40.
1: A 31.

1965-től több mint 40 aktív évet tudhat már maga mögött a Neoton família, akik napjainkig olyan eredményeket értek el, amelyet senki nem tudott addig és azóta sem utánuk csinálni. A Neoton família örökzöld diszkó és popslágereivel hatalmas életművet épített fel, melynek egyik gyöngyszeme szólt itt az Eurotop 40-ben a Don Quixote. Kecskés Tibor, vagyis Kefir, barátjával Szamócával 1998-ban alapította meg a Vétek együttest, amely hamarosan Magyarország egyik legnagyobb popzenekarában nőtte ki magát. A következő években a fiúk sikert sikerre halmoztak, 2000-ben például az Álmodoztam című dalukkal lopták el a lányrajongók szívét, Kefirről pedig egy kis érdekesség, valójában nem szereti a Kefirt, 5 évig élt együtt a híres magyar modellel, Zimány Lindával, a Vétek slágerének szövegét pedig szinte egy-től egyig ő írt.

0: Eurotop 40.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult? Pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
2: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: Reklámot hallottak.
4: Debrecenben a legdrágábbak a garzonok, fókuszban a közlekedésfejlesztés. Új befektető érkezhet egyekre. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
4: Összességében Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A Cívisvárosban eszerint a medián bérleti díj 170 ezer forint. Általánosságban egyébként mérsékeltebb kereslettel kezdődött az idei albérleti főszezon. A hónap első felében az érdeklődés 4%-kal marad el az egy évvel korábbitól, az eredmény pedig az elmúlt 5 év legalacsonyabb július elejé értékének számít. Hozzátették, bár a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése hagyományosan megmozgatja az albérletpiacot, idén a korábbi éveknél visszafogottabb bérinkülésre számítanak a következő hetekben. A szakértők úgy látják, hogy a nagy egyetemvárosokban továbbra is élénk maradhat az érdeklődés, ugyanakkor a bérlők alkupozíciója kedvezőbb lehet, mint az elmúlt években, fogalmaztak. Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben, ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap, számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjai teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Új befektető érkezésére készül egyek ipari parkja. A beszámolók szerint egy gumiabroncsfeldolgozó, valamint egy kínai tulajdonú konténergyártó és fokhagymatermesztő vállalkozás is vizsgálja egy új beruházás lehetőségét, amely munkahelyteremtést és gazdasági fejlődést hozhat a térségnek. A beruházásról az elmúlt napokban lakossági fórumot is tartottak, ahol elhangzott, a projekt jelentős lehetőséget jelenthet egyek számára, és hozzájárulhat a település további gyarapodásához, ugyanakkor felelősség is egyben, amit szintén mérlegelni kell, tudósított a haon.hu. Még marad a változékonyabb idő Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi.
2: A 28.

0: tesz.
1: Velünk repül a munkaidő.
2: Ez a Best FM.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A 23.

A népszerű filmek sikerében a zene legalább akkora szerepet játszik, mint a szereplők, a színészi játék, a történet, vagy éppen a látvány. Nem volt ez másképp a német zenész Harold Faltermeyer zenéjével sem, amely 1984-ből szólt az elmúlt percekben, vagyis a Beverly Hills és Haru című film betétdala, amely Grammy-díjat is nyert, a filmben a főszerepet pedig Eddie Murphy játszotta. A következő dal hallatán talán sokan azt hinnék, hogy egy szerelmes zenét hallgatnak, viszont a Spice Girls most következő dala nem a romantikáról, hanem sokkal inkább a barátságról szól. Ez pedig a Spice Girls feloszlás előtt kiadott utolsó dal, amelyben egymástól búcsúzkodnak, így valójában egy szomorú töltető dal érkezik, vagyis a Spice Girls és a Viva For.

A legendás Flipperöcsi a Hungária egykori tagjaként énekelt el a Gina te Bestia című dalt, aki három ismert zenekarban is játszott, a hölgyek pedig szó szerint a lábai előtt hevertek. A bohém zenész sajnos nagyon fiatalon 2008-ban távozott az élők sorából, hatalmas űrt hagyva maga után a magyar zenei életben. Az Origó című számmal Pápai Jóci nyerte a dalt 2017-ben, a zenével viszont már nagyon korán kapcsolatba került. Bátyja hatására már 4 évesen gitározni kezdett és dalokat írt. A nagy közönség előtt 2005-ben mutatkozott be egy tehetségkutatóban, és

0: Eurotop 40.
1: Sikerülhetett megfékezni a sertéspestist, engedély nélkül is tégeket bontanak a Keletinél. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nem régen feloldották, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIC elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a afrikai sertéspestis járvány.
1: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású mederrekonstrukciót indít a Tiszavasvári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell lebontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket, ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszálya, víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrár innovációkat is megismerhetik a résztvevők. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt át marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. A 16.

először dolgozták fel. Legelőször Alex Gerskárt énekes adta elő élőben a 2010-es Loser című filmből jól ismert dalát, amelyben a címszereplő épp egy Iron Maiden koncertre invitálja szíve választottját. Sokakat megbotránkoztatott a Four Non Blondes, vagyis az első felvállalatlan leszbikus poprock banda, akiknek a WhatsApp című dala felkerült a top 40-es lágerlistákra. Az együttes San Franciscóban robbant be igazán 1989 környékén, egy olyan periódusban, amikor a produkciós irodák autentikus női rockereket kerestek, akiknek a zenéje könnyen tovább gondolható popposabb vonalon is. Idézzük fel tehát a Four Non Blondes lágerét, érkezik a WhatsApp itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

A Jól vagyok és pont Outsillától szólt itt a Best FM-en, akinek pályafutása kezdete még a 80-as évekre nyúlik vissza. Ekkor vokálozott ugyanis először Gergely Róbert egyik albumán, 1990 és 98 között pedig Charlie, Zorán, sőt Ákos lemezén is háttérénekelt. Pár évvel később pedig megkapta a legjobb előadónak járó díjat is. Az Eurotop 40 listája hamarosan folytatódik, ám előtte a Republiktól hallgatunk meg egy csodálatos dalt, akik a 90-es évek elején alakultak, s bár a mai napig koncerteznek, Bódi Lászlót, vagyis Cipőt rengeteg rajongója hiányolja.

0: Eurotop 40.
1: Nyári szünet egyes NAV ügyfélszolgálatokon, fejlesztik a debreceni nagyállomást is, már készülnek a virágkarnevára. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több hajdúbihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hadházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a debreceni központi ügyfélszolgálat, valamint a Berettyóújfalui és a Hajdúga-Szörményi kirendeltség a megszokott nyitvatartási rendszerint továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető, így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről. A Baross Gábor program keretében átfogóan fejlesztik a debreceni nagyállomást a buszpályaudvar integrációjával együtt, és vizsgálják a helyi tramtrén létrehozásának lehetőségét is. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette Magyar Péter kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón. Elhangzott az is, elkezdődhet még többek között a Debrecen-Balmazújváros szakasz villamosítása, a Debrecenből Nyíregyházára és Máté-Szalkára tartó vonal fejlesztése, a Tiszaújváros Miskolc-Kazincbarcika tramtrén előkészítése, Eger vasúti közlekedésének fejlesztése, a 60 és Füzesabony közötti szakasz korszerűsítése, a Szolnoki vasútállomás felújítása is. A tárcavezető közölte, a program alatt előfordulhatnak olyan időszakok, amikor egyszerre 4-5 fővonalon is lesz felújítás, de a most kezdődő előkészítések a következő kormányzati ciklusok vasúti beruházásait is megalapozhatják. Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevára, számolt be róla a Dehír. Az augusztusi programsorozat ezúttal is egy teljes héten át várja majd a látogatókat, augusztus 18-a és 23-a között. Csúcspontja pedig a virágkocsik látványos felvonulása lesz nemzeti ünnepünkön. A szervezők közlése szerint már javában készülnek a több százezer virággal díszített kompozíciók, miközben több mint 1500 táncos, zenész és akrobata is készül az eseményre. Az idei karnevál kiemelt célja a közösségi élmények erősítése, amelyhez a városlakók is aktívan csatlakozhatnak különböző programokon keresztül. A látogatókat koncertek, családi rendezvények és kibővített felvonulási útvonal is várja majd Debrecenben. Marad a változékonyabb idő Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
3: Most is vele.
0: Kontinens.
2: Egy slágerlista.
0: Európa legjobb.

0: David Guetta,
1: Miley Cyrus,
0: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi.
4: Tizedik ezen a héten
5: Jennifer Lopez és David Guetta közös újdonsága a Save Me Tonight.
4: Kilencedik lett Olivia Dean újdonsága. Nyolcadik lett Taylor Swift és az Upper Light. A nyár egyik slágere az Önádör nevű holland elektronikus zenészpárostól, a Talk to You.
6: Hatodik,
4: egy háromfős alternatív rockbanda, a Temper City és a Self-Ober.
6: Ötödik,
4: a Tame Impala együttes Ausztráliából és Jenny remixében a Dracula.
6: A negyedik helyen
4: Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missen Noiton.
6: Ezen a héten
4: BB Rexha, Ez a New Religion.
6: Második lett
4: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.
3: Az Eurotop 40
1: Eheti lista vezetője.
3: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első
1: Shakira.

0: slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40.
1: Köszöntjük Anna nevű hallgatóinkat. Az Anna női név a héber Hanach női névből ered. Jelentése Isten kegyelme, báj, kellem, becsesség. Rokon nevei Anett, Anikó, Anita. A népszerű nevet sokan viselik, többek között Adamis Anna magyar dalszövegíró, Fehér Anna magyar színésznő, Anna Magnani olasz filmszínésznő, Jagelló Anna magyar hercegnő, Első Ferdinánd felesége, Anna Karenina Lev Tolsztoj regényének címe és a regény főhősnője, Édes Anna Kosztolányi Dezső regényének címe és a regény főhősnője, és természetesen ön, kedves Anna, aki a

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Debrecenben a legdrágábbak a garzonok, fókuszban a közlekedés fejlesztés. Új befektető érkezhet egyekre. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Összességében Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A Cívisvárosban eszerint a medián bérleti díj 170 ezer forint. Általánosságban egyébként mérsékeltebb kereslettel kezdődött az idei albérleti főszezon. A hónap első felében az érdeklődés 4%-kal marad el az egy évvel korábbitól, az eredmény pedig az elmúlt 5 év legalacsonyabb július elejé értékének számít. Hozzátették, bár a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése hagyományosan megmozgatja az albérletpiacot, idén a korábbi éveknél visszafogottabb bérinkülésre számítanak a következő hetekben. A szakértők úgy látják, hogy a nagy egyetemvárosokban továbbra is élénk maradhat az érdeklődés, ugyanakkor a bérlők alkupozíciója kedvezőbb lehet, mint az elmúlt években, fogalmaztak. Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben, ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap, számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjai teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Új befektető érkezésére készül egyek ipari parkja. A beszámolók szerint egy gumiabroncs feldolgozó, valamint egy kínai tulajdonú konténergyártó és fokhagyma termesztő vállalkozás is vizsgálja egy új beruházás lehetőségét, amely munkahelyteremtést és gazdasági fejlődést hozhat a térségnek. A beruházásról az elmúlt napokban lakossági fórumot is tartottak, ahol elhangzott, a projekt jelentős lehetőséget jelenthet egyek számára, és hozzájárulhat a település további gyarapodásához, ugyanakkor felelősség is egyben, amit szintén mérlegelni kell, tudósította haon.hu. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiarban, emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt át marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.

Köszöntjük Anikó nevű hallgatóinkat! Az Anikó női név az Anna név erdélyi becenevéből ered. Számos híres viselője van a névnek, közöttük Fűr Anikó színésznő, Sáfár Anikó színésznő, Ungár Anikó bűvész, előadóművész, és természetesen ön kedves Anikó, aki a

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Sikerülhetett megfékezni a sertéspestist, engedély nélkül is tégeket bontanak a Keletinél. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nem régen feloldották, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIC elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a ház és afrikai sertéspestis járvány.
2: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású mederrekonstrukciót indít a Tiszavasvári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell lebontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket, ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Újra mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszálya, víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrár innovációkat is megismerhetik a résztvevők. Marad a változékonyabb idő Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Nyári szünet egyes NAV ügyfélszolgálatokon fejlesztik a debreceni nagyállomást is, már készülnek a virágkarnevára. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás több Hajdú-Bihari NAV ügyfélszolgálaton, számolt be róla a haon.hu. Augusztus 8-áig többek között a Balmazújvárosi, a Szoboszlói, a Nánási, a Hatházi és a Derecskei kirendeltségeken átmenetileg nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Az érintett időszakban NAV ablakok nem fogadnak ügyfeleket, ezért az adózóknak érdemes előre megtervezniük ügyeik intézését. A szolgáltatások ugyanakkor nem szünetelnek teljes egészében, hiszen a debreceni központi ügyfélszolgálat, valamint a Berettyóújfalui és a Hajdúga-Szörményi kirendeltség a megszokott nyitvatartási rendszerint továbbra is rendelkezésre áll. A NAV emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy számos ügy elektronikusan is elintézhető, így az ügyfeleknek nem minden esetben szükséges személyesen felkeresniük az ügyfélszolgálatokat. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális nyitvatartásról és az ügyintézés lehetőségeiről. A Baross Gábor program keretében átfogóan fejlesztik a debreceni nagyállomást a buszpályaudvar integrációjával együtt, és vizsgálják a helyi tramtrén létrehozásának lehetőségét is. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette Magyar Péter kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón. Elhangzott az is, elkezdődhet még többek között a Debrecen-Balmazújváros szakasz villamosítása, a Debrecenből Nyíregyházára és Máté-Szalkára tartó vonal fejlesztése, a Tiszaújváros Miskolc Kazincbarcika tramtrén előkészítése, Eger vasúti közlekedésének fejlesztése, a 60 és Füzesabony közötti szakasz korszerűsítése, a Szolnoki vasútállomás felújítása is. A tárcavezető közölte, a program alatt előfordulhatnak olyan időszakok, amikor egyszerre 4-5 fővonalon is lesz felújítás, de a most kezdődő előkészítések a következő kormányzati ciklusok vasúti beruházásait is megalapozhatják. Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevára, számolt be róla a Dehír. Az augusztusi programsorozat ezúttal is egy teljes héten át várja majd a látogatókat, augusztus 18-a és 23-a között. Csúcspontja pedig a virágkocsik látványos felvonulása lesz nemzeti ünnepünkön. A szervezők közlése szerint már javában készülnek a több százezer virággal díszített kompozíciók, miközben több mint 1500 táncos, zenész és akrobata is készül az eseményre. Az idei karnevál kiemelt célja a közösségi élmények erősítése, amelyhez a városlakók is aktívan csatlakozhatnak különböző programokon keresztül. A látogatókat koncertek, családi rendezvények és kibővített felvonulási útvonal is várja majd Debrecenben. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Így tehát marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.

0: A hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Debrecenben a legdrágábbak a garzonok, fókuszban a közlekedésfejlesztés. Új befektető érkezhet egyekre. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Összességében Debrecenben a legdrágábbak a garzonlakások, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A Cívisvárosban eszerint a medián bérleti díj 170 ezer forint. Általánosságban egyébként mérsékeltebb kereslettel kezdődött az idei albérleti főszezon. A hónap első felében az érdeklődés 4%-kal marad el az egy évvel korábbitól, az eredmény pedig az elmúlt 5 év legalacsonyabb július eleji értékének számít. Hozzátették, bár a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése hagyományosan megmozgatja az albérletpiacot, idén a korábbi éveknél visszafogottabb bérinkülésre számítanak a következő hetekben. A szakértők úgy látják, hogy a nagy egyetemvárosokban továbbra is élénk maradhat az érdeklődés, ugyanakkor a bérlők alkupozíciója kedvezőbb lehet, mint az elmúlt években, fogalmaztak. Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben, ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap, számolt be róla a Dehér. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Új befektető érkezésére készül Egyek ipari parkja. A beszámolók szerint egy gumiabroncs feldolgozó, valamint egy kínai tulajdonú konténergyártó és fokhagyma termesztő vállalkozás is vizsgálja egy új beruházás lehetőségét, amely munkahelyteremtést és gazdasági fejlődést hozhat a térségnek. A beruházásról az elmúlt napokban lakossági fórumot is tartottak, ahol elhangzott, a projekt jelentős lehetőséget jelenthet Egyek számára, és hozzájárulhat a település további gyarapodásához, ugyanakkor felelősség is egyben, amit szintén mérlegelni kell, tudósította haon.hu. Míg marad a változékonyabb idő, Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Sikerülhetett megfékezni a sertéspestist, engedély nélkül is tégeket bontanak a Keletinél, újra a mezőgazdasági lesz a főszerep. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nem régen feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIK elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású mederrekonstrukciót indít a Tiszavasmári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell lebontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket, ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Újra mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszálya, víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrár innovációkat is megismerhetik a résztvevők. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt át marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.